0: Assad?
1: Jamila?
0: Alhamdulillah, salam.
1: Allah yisalmek.
2: Oh, mein Gott.